Laura Mulay és Steve Brown She című műve hangzott el kórus átiratban, melyet Michael Brizantin készített a Lyra ének együttes Rising című albumáról szólt a felvétel. Hidas Frigyes a 20. századi magyar fúvós repertoár egyik legfontosabb életművét hozta létre. Oboalversenye három tételes, klasszikus, gyors-lassú-gyors rendet követ. Igazán remek darab, annak idején egy oboista kolléginának én is megpróbáltam lekísérni zongorán, még a Zeneakadémia kollégiumában. Régen volt, tán igaz sem volt. Lencsés Lajos oboázik, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarát pedig Ellen Gilbert vezényli.